0: Dilla, selam.
1: Hey, Yukarı. Selam Klaus. Wow, what's your name?
2: Hey, Jakubo, hat ja,
3: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
4: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumkreist, war echt super. Und bei euch?
5: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
6: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
7: Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
8: Ah, ki finti? Ki finoma el familia?
0: Beata kellem.
5: Dimmi come va!
8: Tehát én ezt a?
0: Hey, köszönöm a geléde.
9: Köszönöm.
10: Ja, goed, met jou. Ja, goed. Time to pop up for a barbie?
11: A barbie and a beer would be good.
0: On kore romba.
12: Usama, orbeste.
13: Speak, just speak.